0: Λάσοντες, το μεσουνέν πω ράδιο Ρωμάνο, με σήμερα γμα Αμπεδίν.
1: Τα είμαι σε Μοβέλκο Καραμάνι.
0: Αγιές σάμα με αντα ράδιο Ρωμάνο πω τάν αντο φόρο Μάλμε αντε στάτς βιβλιοτέκα αντε Ρωμάνι βιβλιοτέκα τε μαλάτζουβας ερωμένσα Άγγλα ο άλλος άρυπε καί αυλα κατόπερς δούιε ζαράι πιστάισοβ τεσού τρίτο Σεπτέμβερ.
1: Io a men camaste shunas savesi e mai vasa los rimas che pushimata te e lero menga kate ando malme. Sasso si economia educacia sascipe buci kera milie tai aver bucia savesi pangle e manushenge traiosa lenge givi di massa. Kalasi vi ando pucipe vi includacia tai vi omaripe karing e discriminacia.
0: O Malme si inkerdo te lao mandato du jezarai bistai dui ai du jezarai bistai shof kusaje kolobracia mashkar e socialdemokraterna, miljöpartiet ai liberalerna. O bordo inkrel e Katrin Stjernfeldt jamme kanda socialdemokraterna voisi e skerutniande kommunalstyrelsen. E parti hiker en kooperatia pe pushimata sarskola, sekurita e klimato kera ai buci.
1: Ja, Schäpenas viko doke bud partie si ande oppositia, maskarlende si moderatena, sverigedemokraterna, vänsterpartiet, centerpartiet kai tai kristdemokraterna. E oppositia ke partie den butivare kritika e bordake ke te pushimata sarsosi ekonomia, sekurita, integracia tai o inkripe foroskoro.
0: Vårt agade i Välko är att föra Malmö sig gäckande i svedoske majbare förora. Är det sitt sika i sig andra ando föroska styrelsen ando bordo den effekt på sako gesesko trajo är zera manusenge sa vetrain ando Malmö.
1: Kade si, vårt agade i Särso Pendan. Nu har kanak akate amensa avla Henrietta Demeter. Bute bersengi aktivista, romani aktivista, ai taslake, uni pushimata kate.
0: Taves baktali.
2: Taves haste tai baktali, mesimi Henrietta Demeter.
1: Henrietta, zoras les lushale samke sana menza kate ages. Henrietta, pena menge kananzi ando pushipe o alosaripe. Sarsi kodomaskar le rom, tu sana romenza ando kontakto sako gesre penas na, ai sari rom di kenpo alosaripe katando malme.
2: O alisari pesi igen važno o maškare rom, feri čiden le informacija najle